cyari ikiganiro inyandiko n'umurage ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri naho utaha.